meg vagy most jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó,

Czarny wyjazd kozera. Pięć kłon. Sztalandy i kozydem. Na kłon wagą. Ola też tam wagą. Cykloczok obok sajawa. Idę tlen wolary szczopasz. Miekty belen szyle sajaw. Enne kogularnok. Ebben a világban. Melkosom a bárfala. Bérendből fakad az acél. Gondolatom és karom ugyanaz. Minden veszteségem az ő nyeresége. Meghalni vágyom.

torkán szoros amurok most. Fekete lelkét elhordta a szél. Nyugodt vagyok. Meghalni vágyom a kísértőnek. Feltámadni vágyom a teremtőnek. Egy élet kevés volt. Egy halál elég lesz. Egy ilyen élet. Belesimultam a tenyerébe. Szabadságom az ő eszköze. Egy kard, Isten lámbuló kezében. Meghalni vágyom. Halált osztani vágyom. Egy szikra csak az ő szájában. Egyetlen halálos csapás. Még több ellenség veszem el. Ennek a világnak, ebben a világban. Melkosom a vár fele. Bélemből fakad az acél. Gondolatom és karom ugyanaz.